felem észen. Amilyen volt, ahogy marad, föleszmélek. Magamra találok az ürességben. Ha végleg feloldoz, amilyen volt, ahogy marad, föleszmélek. Kint cibál, inspirál, közeledünk a pokol.